Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-t

0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti önöket. Közeledik az új tanév, vele együtt pedig számos új lehetőség és feladat vár a magyar családokra Ausztriában. Mai hírműsorunkban egyebek mellett arról számolunk be, hogy a Velszi hétvégi magyar óvoda és iskola új óvodapedagógusokat és asszisztenseket keres. Idén a nyári iskolákban már kiemelt szerepet kap a német nyelvi felzárkóztatás, a nyelvi nehézségekkel küzdő diákok számára pedig kötelező a részvétel. Arról is beszámolunk, hogyan próbálják játékosabbá tenni a tanulást az egyetemisták és idősebb diákok, vagyis a study buddy-k bevonásával. Bécsben pedig a művészetek világába kalauzoljuk önöket, az Albertina Modern különleges kiállításán a magyar Viktor Vasarely és az osztrák Marc Adrián op art alkotásai találkoznak. Tartsanak velünk, következnek a részletek. Lassan már az ajtókon kopogtat az új tanév, az egyesületek pedig gőzerővel készülnek rá. A felső-ausztriai hétvégi magyar óvoda és iskola is új munkatársakat keres. A 2026-27-es tanév előtt óvodapedagógusokat és óvodai asszisztenseket várnak a Velszi intézménybe. A foglalkozásokat önkéntesek tartják, általában két hetente, szombatonként. Kladek Antal Mónikát, a felső-ausztriai hétvégi magyar óvoda és iskola vezetőjét kérdeztük.
2: A felső-ausztriai hétvégi magyar óvoda és iskola szeretettel várja óvodapedagógus és óvodai asszisztens jelentkezését a következő tanévre, 2026-27-es tanévre. Szívesen várjuk diplomált óvodapedagógusok jelentkezését, akik szívesen dolgoznának egy lelkes, összetartó közösségben, és fontos számukra a magyar nyelv, kultúra továbbadása a gyerekeknek, valamint akiknek fontos, hogy a külföldön élő magyar gyerekek játékos, szeretetteljes környezetben ismerkedhessenek meg anyanyelvükkel, hagyományaikkal. Fontos azért megjegyezni, hogy a hétvégi magyar óvodában végzett munka önkéntes, társadalmi munka, a pedagógusaink a szabad idejüket áldozzák arra, hogy a felső-ausztriában élő magyar gyerekek kapcsolatban maradhassanak anyanyelvükkel, kultúrájukkal és hagyományaikkal. A foglalkozásokat általában minden második szombaton tartjuk, 10 órától 13 óráig. A cím Velsz, Herrengasse 2. Sok szeretettel várjuk diplomás pedagógusok jelentkezését. A fényképes önéletrajzukat és rövid bemutatkozásokat a következő e-mail címre várjuk: magyariskola.belsz@gmx.at.
3: Van esetleg egy jelentkezési határidő, ameddig így nagyjából várják a pályázatokat?
2: Szeptember elejéig, a tanévkezdésig. Sok szeretettel várjuk a jelentkezéseket.
1: A Sommerschule, azaz a nyári iskola 2020-ban kezdődött, elsősorban azoknak a gyerekeknek, akik a koronavírus járvány alatti távoktatás miatt felzárkóztatásra szorultak. Most, 6 évvel később először kötelező minden olyan diáknak, aki nyelvi nehézségekkel küzd. A Sommerschule projekt az új tanévet megelőző két hétben zajlik. Tanárok és egyetemisták egyaránt oktatják németre a fiatalabb diákokat. Buder Berta kolléganőm erről beszélt Nick Ildikóval, aki a Bécsi Magyar Iskola Egyesület és a Bundesschule pedagógusa.
4: Ez elsülhet jól is, meg kevésbé jól. A kevésbé jó alatt azt értem, hogy ha az nagyon sok diák úgy fogja fel, hogy most lerövidítik nekik a nyári szünetet, és nekik két héttel korábban kezdődik gyakorlatilag az iskola ezáltal. Ez nagy ellenállást válthat ki a gyerekekből, viszont hogyha már bemennek, és ez csak délelőtt 8-tól 12-ig lesz, és jól érzik magukat, akkor viszont nagyon-nagyon segíthet, illetve sokat segíthet a gyerekeknek.
0: Ugye csak 2 hétről beszélünk, ami így megelőzi az iskolát. Elég 2 hét arra, hogy például ilyen lemaradásokat behozzanak a diákok?
4: Ugye 2 csoportja van a diákoknak, akik ide jelentkezhetnek. Az egyik ugye az a kötelező jelentkezés, amit említettem azoknak a diákoknak, akiknek a nyelvtudása ezt szükségesé teszi, viszont lehet önkéntesen is jelentkezni azoknak a gyerekeknek, akik úgy érzik, hogy van némi bepótolni valójuk az elmúlt tanévben. A 2 hét pont arra elég, hogy egy ilyen kis bátorítást adjon mindazoknak, akiknek a nyelvtudása teszi szükségessé, mint pedig azoknak, akiknek viszont célzottan valami anyagot kell pótolni.
0: Elvileg, hogyha nem vesznek részt azok a gyerekek, akiknek kötelezően részt kell vennie, akkor ugye pénzbírságban is részesülhetnek. Nem tudom, talán, hogy ez egy kicsit túl drasztikus, hogy ezt így kötelezővé teszik, illetve azt, hogy ezt megbírságolják.
4: Itt is megoszlik a véleményem, mert sajnos a tapasztalatom azt mutatja, hogy bizony vannak olyan családok, akik egyszerűen nem fogják fel, hogy mennyire fontos az asszimilációhoz a nyelvtudás. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, valamilyen módon ezt eszközölni kellett. Mondjuk a pénzbírság elég magas, tehát 800 euróig terjedhet, úgyhogy ezt egy kicsit túlzásnak tartom, viszont az is igaz, hogyha meg alacsony, akkor meg azt mondják, hogy hát jó, fizettem, azt kész, nem megy a gyerek.
0: Magyar nyelvű diákok, akiknek a német nyelv nehézséget okoz, sok olyan van, de ezek között a jelentkezők között?
4: Hát ezt sajnos nem tudom megmondani, viszont ami pozitív, hogy ugye a Bildungsdirekció kiadta a több nyelvű közleményt, és ez a tájékoztatás, ez magyarul is elérhető, tehát azoknak a családoknak is, vagy azokhoz a családokhoz is el kellett jutni, akik nem beszélnek németül, és amit ehhez hozzá tudok fűzni, hogy eddig legalábbis nagyon sok olyan családdal volt dolgom, akik úgy költöztek ki, utolsó pillanatban, nyáron, hogy a gyereknek 0 nyelvtudása volt. Tehát ha tudták, hogy költözni fognak, de semmit nem tettek annak érdekében, hogy a gyerek németül tanuljon, és az ilyen gyerekeknek például ez zseniális lesz.
0: Azokban az iskolákban, ahol ön tanít, sokat találkozik olyan gyerekekkel, akik annak ellenére, hogy nem volt eddig kötelező a Sommerschule, mégis részt vettek ezeken a 2 hetes oktatásokon?
4: Nem sokkal, de találkoztam, igen.
0: És ők hogyan számoltak be erről? Nekik pozitív volt ez a 2 hét?
4: Abszolút, és ugye van olyan család, akik már nem először élnek ezzel a lehetőséggel, csak ugye itt mindig áll a zászló, hogy akkor jelentkezhetnek, illetve jelentkezhetnek, csak akkor kerülnek be ezekbe a csoportokba, hogyha nem telik meg a létszám az adott csoportban, és ugye ez mindig rizikó, hogy lesz elég hely, de hát úgy tűnik, hogy azért van.
1: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok. Mi történik, ha a szemünk már nem tudja eldönteni, mit lát valójában? Erre a kérdésre keresi a választ az Albertina Modern új kiállítása, amely a magyar származású világhírű Viktor Vasarely és az osztrák Opart képviselője Mark Adrian munkáit állítja párhuzamba. A Dynamische Raster, vagyis Dinamikus Rácsok című tárlaton mintegy 70 alkotás látható. A 2 művész útját csaknem 1 generáció választotta el egymástól, műveikben mégis közös a kísérletezés geometrikus formákkal, rácsokkal, színekkel és perspektívával játszanak, miközben alaposan próbára teszik a néző érzékelését. Mark Adrian különösen izgalmas megoldásokkal dolgozott, bordázott üveget helyezett festett geometrikus kompozíciói elé, így a kép a néző mozgásával együtt szinte folyamatosan változik. Vasarely monumentális művei pedig a tér illúzióját keltik, görbülő felületek, egymásba forduló formák és a térbe zuhanó kockák jelennek meg előttünk. A kiállítás így nem egyszerűen 2 művész találkozása, hanem egy különleges játék a szemünkkel és az agyunkkal. És ha egy pillanatra azt érezzük, hogy mozog a kép, nos, éppen ez a lényeg. A Dynamische Raster november 8-áig látható a bécsi Albertina Modernben. Időjárás. Ma este többnyire felhős lesz az ég, és időnként egy-egy kisebb esőre is számíthatunk, gyenge nyugati szél fúj, a hőmérséklet pedig 13 és 18 fok közé süllyed, holnap már sokkal barátságosabb időnk lesz, többnyire napos, nyárias és meleg idő várható. Reggel még lehetnek felhősebb, helyenként ködös részek, napközben pedig gomoly felhők jelennek meg az égen. Egy-egy rövid zápor azonban csak elszórtan alakulhat ki. A déli szél mérsékelt, időnként élénk lesz, a hőmérséklet pedig 26 és 31 fok közé emelkedik. Többfelé füllettnek is érezhetjük majd a levegőt. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket. Tartsanak velünk holnap is ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!